A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Ébeszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a hőségriadó. Népszerűek a balatoni intercityk. Teflon serpenyőt hívtak vissza. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízunk.
1: Sokan utaztak a balatoni intercitykel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csaknem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Wokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 honlap. A Nemzeti Örökség Intézete által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front, jelentős csapadék. Ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Lotfi Begi, Korányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Berobban a parlagfűszezon. A héten zajlik a Gárdonyi Napok Egerben. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
2: Emelkedett a súlyos közúti balesetek száma a vármegyében. A friss KSH adatok az idei első fél évre vonatkoznak. Összesen 86 súlyos sérüléssel járó baleset történt, míg egy évvel korábban csak 63. Júniusban különösen sok volt a súlyos eset, 21 balesetben 22 ember sérült meg. Ugyanakkor kedvező, hogy az első 6 hónapban 5 halálos baleset történt, ami kevesebb a korábbi évek adatainál. A legtöbb balesetet továbbra is a gyorshajtás, az elsőbségadás elmulasztása és a szabálytalan kanyarodás okozza. Fokozott rendőri ellenőrzést rendeltek el Heves teljes területén augusztus 30-áig. A rendőrség kiemelten ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, különös tekintettel az ittas járművezetők kiszűrésére, valamint az elsőbségi és kanyarodási szabályokra. Az akcióval a jogsértések megelőzése és felderítése, valamint a közrend és a közbiztonság erősítése a cél a vármegye egész területén, adta hírül a polisz.hu. Berobbant a parlagfűszezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
4: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szembizketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából aszmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
2: Újabb ütembe léptek az útépítési munkálatok Egerben. A 25-ös főút városi szakaszán burkolatfestés, aszfaltozás, szegélyépítés és egyéb befejező munkák zajlanak. Emellett a Malom utcai hídnál idéglenes gyalogos lezárás várható. A Kővágó tér és a Felsőtárkányi csomópont között a burkolati jelek festése, valamint a járdák, kapubejárók és buszmegállók helyreállítása zajlik. Az érintett szakaszon helyenként kisebb terelésekre kell számítani, az Egri úton pedig továbbra is megállási tilalom lesz érvényben a külső sávokban, írja a Heol. A Vincellér iskola utca és a Galagonyás utca között szegély- és víznyelőépítési munkák folynak, míg a Király és a Betlen utca közötti szakaszon a baloldali szegélyeket bontják és építik újjá. A 25-ös főút Egri szakasza várhatóan november végéig munkaterület marad. A következő napokban a Tiszatónál is szúnyoggyérítést végeznek a szakemberek. Bár az alacsony vízállás miatt idén kevesebb a természetes szúnyogtenyészőhely, a tó változó vízállású területei továbbra is kedveznek a lárvák fejlődésének. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a kertvárosi területeken egyre nagyobb gondot okoznak az inváziós fajok, köztük az ázsiai tigris szúnyog. A lakosságot arra kérik, hogy a házak körül szüntessék meg a pangóvizeket, mert ezekben is könnyen elszaporodhatnak a szúnyogok. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Nébih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
5: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányulva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
2: Az elsőfokú vízkorlátozás miatt több hevesi településen is takarékossági intézkedéseket vezettek be. 60-ban leállították a főtéri szökőkutakat és a párakaput, Egerben pedig több helyen idéglenesen kikapcsolták a díszkivilágítást, emellett a strandon és a Törökfürdőben is korlátoznak egyes szolgáltatásokat. A lakosságot arra kérik, hogy mellőzzék a vezetékes vízzel történő locsolást, autómosást és a medencék feltöltését. A cél az ivóvízkészletek megóvása, valamint a víz- és energiafelhasználás csökkentése a tartós hőség idején, írja a Heol. Hétfő este kezdetét vette az idei Gárdonyi Napok rendezvény sorozata Egerben. Az augusztus 7-éig tartó ingyenesen látogatható programokon koncertek, családi események, rendhagyó tárlatvezetések, kosztümös városnézősétek és irodalmi estek várják az érdeklődőket. Szerdától a Gárdonyi Géza emlékház kertje is benépesül, ahol a Gárdonyi Mesekert kínál programokat a családoknak, írja a heol.hu. A jövő héten vesznek végső búcsút Jakkel Mihálytól, Gyöngyös díszpolgárától és a Városszépítő és Védő Egyesület örökös tiszteletbeli elnökétől. A település meghatározó közéleti személyisége és fafaragó művésze életének 96. évében hunyt el. A gyászszertartást augusztus 14-én tartják az alsóvárosi Ferences plébánia templomban. Az egyesület azt kéri, hogy a kegyeletüket leróni érkezők egy-egy szál virággal búcsúzzanak Jakkel Mihálytól. Változatlanul fogadja az ügyfeleket az EGRI polgármesteri hivatal a nyári igazgatási szünet alatt is, jelezték a város közösségi oldalán. Az augusztus 23-áig tartó szünet csak a hivatal belső munkaterét érinti, a nyitvatartás és az ügyfélfogadás rendjén nem változik. A nyári időszakban a hivatal dolgozói ütemezetten veszik ki a szabadságukat, a folyamatos munkát pedig helyettesítésekkel biztosítják. Az általános ügyfélfogadás hétfőn, szerdán és pénteken érhető el. A vagyongazdálkodási iroda lakásügyi ügyintézése hétfőn, kedden és csütörtökön fogadja az ügyfeleket. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon lehet élénk a déli, délkeleti szél. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet 39-40 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban 19-21 fokig hűl a levegő.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, szép jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 5 szerda. Sok boldogságot a névnapos Krisztináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Sean Paul óranyitó dalának címét ilyen 40 fokokban inkább nem fordítom le, de angolul így szól: We Be Burning. Christina Aguilera és a Genie in a Bottle és Tom Novi is jön nem sokára. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 5-én szerdán. És ha már mindennek van világnapja, miért legyenek kivételek? Ez alól a közlekedési lámpák. Annak emlékére van ma a közlekedési lámpák világnapja, hogy 112 éve a mai napon Clevelandben helyezték üzembe az első forgalomirányító közlekedési lámpát. És ha már forgalom, remélem, hogy mindenhol minden út jól járható. Ha mégsem, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155-ös számunkra. Tom Novien.

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik ma is, a forróság, alig várjuk a hétvégét, az enyhülést, és aki szereti Blake Sheltont és Gwen Stefanit együtt hallgatni, az alig várja majd a hírek végét, mert hogy ők folytatják hamarosan. Itt a Besten rögtön fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Nőtt a súlyos balesetek száma Hevesben. Fokozott rendőri ellenőrzés indult a megyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Emelkedett a súlyos közúti balesetek száma a vármegyében. A friss KSH adatok az idei első fél évre vonatkoznak. Összesen 86 súlyos sérüléssel járó baleset történt, míg egy évvel korábban csak 63. Júniusban különösen sok volt a súlyos eset, 21 balesetben 22 ember sérült meg. Ugyanakkor kedvező, hogy az első 6 hónapban 5 halálos baleset történt, ami kevesebb a korábbi évek adatainál. A legtöbb balesetet továbbra is a gyorshajtás, az elsőbségadás elmulasztása és a szabálytalan kanyarodás okozza. Fokozott rendőri ellenőrzést rendeltek el Heves teljes területén augusztus 30-áig. A rendőrség kiemelten ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, különös tekintettel az ittas járművezetők kiszűrésére, valamint az elsőbségi és kanyarodási szabályokra. Az akcióval a jogsértések megelőzése és felderítése, valamint a közrend és a közbiztonság erősítése a cél a vármegye egész területén, adta hírül a polisz.hu. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon lehet élénk a déli, délkeleti szél. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már több felé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet 39-40 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban 19-21 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Don't have to leave.

Best FM, a legjobb zenék. Ékon dala folytatja a szerda reggelt Locked Up bezárva, akárcsak mi az otthonainkba, a forróság fordította ránk a kulcsot, és ez így marad egészen hétvégéig, akkor jön majd az enyhülés, már ha minden igaz, pénteken megérkezik. Eredetileg egyébként az érdekes, hogy még múlt héten ennek a hétnek közepére prognosztizálták a hidegfrontot, hát egy pár napot késik. Úgyhogy türelem, kitartás, ma is folytatódik a forróság, számokat nem is mondok, de azért az nagyon durva, hogy mondjuk 5-10 éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha 40 fok lesz, nem hogy 41, 42, szóval hihetetlen. És felejthetetlenek azok a bizonyos dalok a 90-es és 2000-es évekből, ahogy mondtam, Ékon jön a Locked Up-val.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül itt a 7 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek a hét közepén, augusztus 5 szerda. A hírek alatt is lehet üdvözölni, köszönteni, ünnepelni a névnapos Krisztinákat és akár a szülinaposokat is. Mindjárt mondom hívható SMS és Viber elérhetőségünket. Előtte két ajánlata a következő óra felhozatalából. Itt lesz biztosan Ákos. És a Coldplay is. És akkor most 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Berobban a parlagfűszezon, további útépítések kezdődtek Egerben, újabb szúnyoggyérítés lesz a Tiszatónál. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Berobbant a parlagfűszezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Újabb ütembe léptek az útépítési munkálatok Egerben. A 25-ös főút városi szakaszán burkolatfestés, aszfaltozás, szegélyépítés és egyéb befejező munkák zajlanak. Emellett a Malom utcai hídnál idéglenes gyalogos lezárás várható. A Kővágó tér és a Felső-Tárkányi csomópont között a burkolati jelek festése, valamint a járdák, kapubejárók és buszmegállók helyreállítása zajlik. Az érintett szakaszon helyenként kisebb terelésekre kell számítani, az Egri úton pedig továbbra is megállási tilalom lesz érvényben a külső sávokban, írja Heol. A Vincellér iskola utca és a Galagonyás utca között szegély- és víznyelőépítési munkák folynak, míg a Király és a Betlen utca közötti szakaszon a baloldali szegélyeket bontják és építik újjá. A 25-ös főút Egri szakasza várhatóan november végéig munkaterület marad. A következő napokban a Tiszatónál is szúnyoggyérítést végeznek a szakemberek. Bár az alacsony vízállás miatt idén kevesebb a természetes szúnyogtenyészőhely, a tó változó vízállású területei továbbra is kedveznek a lárvák fejlődésének. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a kertvárosi területeken egyre nagyobb gondot okoznak az inváziós fajok, köztük az ázsiai tigris szúnyog. A lakosságot arra kérik, hogy a házak körül szüntessék meg a pangóvizeket, mert ezekben is könnyen elszaporodhatnak a szúnyogok. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon lehet élénk a déli, délkeleti szél. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet 39-40 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban 19-21 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt, kitartást a hét közepén, augusztus 5 szerda, még mindig tombol odakint a forróság, hihetetlen. Ez viszont már az IMF dalának címe, szól nem sokára az Unbelievable, előtte még Ákos dalát indítom, most pedig Segi kezdi az órát a Hey Sexy Lady-vel. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Jó reggelt, jó utat, jó pihenést, ha a szabadság telik a héten, irány a vízpart.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, augusztus 5-e van, szerda, a Krisztinák névnapja. 1967-ben ezen a napon jelent meg a The Piper at the Gates of Dawn című Syd Barrett vezette első Pink Floyd nagylemez. Ő egy-két évig dolgozott a zenekarral, aztán visszavonult, de tény, hogy maga a Pink Floyd 67-ben a mai napon startolt el. További érdekességek augusztus 5-éről még ebben az órában, addig is a legjobb zenék szólnak. Mindjárt a pop királyától és testvérétől Michael és Janet Jackson jön a Scream-mel, de csak a Coldplay után. Adventure of a Lifetime a Best-en.

0: Ezt a fel a legjobb zenék rögtön 7:30. Jó reggelt, kitartást kívánok a forrósághoz. Még mindig el kell viselnünk egy-két napig. Hétvégén jön az enyhülés. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Aztán Manu Chao dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Védekezzünk a kullancsok ellen. Víztakarékossági intézkedések a megyében. A héten zajlik a Gárdonyi Napok Egerben. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Nébih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: Az elsőfokú vízkorlátozás miatt több hevesi településen is takarékossági intézkedéseket vezettek be. 60-ban leállították a főtéri szökőkutakat és a párakaput, Egerben pedig több helyen idéglenesen kikapcsolták a díszkivilágítást, emellett a strandon és a Törökfürdőben is korlátoznak egyes szolgáltatásokat. A lakosságot arra kérik, hogy mellőzzék a vezetékes vízzel történő locsolást, autómosást és a medencék feltöltését. A cél az ivóvízkészletek megóvása, valamint a víz- és energiafelhasználás csökkentése a tartós hőség idején, írja Heol. Hétfő este kezdetét vette az idei Gárdonyi Napok rendezvény sorozata Egerben. Az augusztus 7-éig tartó ingyenesen látogatható programokon koncertek, családi események, rendhagyó tárlatvezetések, kosztümös városnézőséták és irodalmi estek várják az érdeklődőket. Szerdától a Gárdonyi Géza emlékház kertje is benépesül, ahol a Gárdonyi Mesekert kínál programokat a családoknak, írja a heol.hu. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon lehet élénk a déli, délkeleti szél. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már több felé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet 39-40 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban 19-21 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 5-én, szerdán. Sok boldogságot a Krisztináknak, ők ma névnaposok, és istenetesen a szülinaposokat is. 112 éve a mai napon Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. 96 éve ezen a napon született Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: 1959. augusztus 5 megszületett a Grammy-díjas Pat Smear gitáros, aki gitározott a Nirvánában 1993-ban és 94-ben, aztán 1997 óta a Foo Fighters tagja. The best. 1964-ben a mai napon született, ma lenne 62 éves Adam Yauch, azaz MCA, amerikai zenész, rapper, a Beastie Boys alapító tagja. You gotta fight for your right to party. 1968-ban a mai napon született Colin McRae, skót rally versenyző, aki 1995-ben minden idők legfiatalabb világbajnoka lett. Sok boldogságot még egyszer névnaposoknak, szülinaposoknak, köztük Valkusz Milánnak, azaz Milónak, Fluornak és Majkának. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM, a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hihetetlen dolgot láttam az autó műszerfalán. Tegnap 41 fokot mutatott az autó, miközben odakint 38 fok volt. Hát ma sem lesz sokkal kevesebb, sőt, marad az embertelen forróság. Hogy pontosan meddig, kiderül a hírek végén. A következő órában pedig a divákon a sor. Jön Zséda. És Whitney Houston is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Nőtt a súlyos balesetek száma Hevesben. Fokozott rendőri ellenőrzés indult a megyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi rékát hallják. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Emelkedett a súlyos közúti balesetek száma a Vármegyében. A friss KSH adatok az idei első fél évre vonatkoznak. Összesen 86 súlyos sérüléssel járó baleset történt, még egy évvel korábban csak 63. Júniusban különösen sok volt a súlyos eset, 21 balesetben 22 ember sérült meg. Ugyanakkor kedvező, hogy az első 6 hónapban 5 halálos baleset történt, ami kevesebb a korábbi évek adatainál. A legtöbb balesetet továbbra is a gyorshajtás, az elsőbségadás elmulasztása és a szabálytalan kanyarodás okozza. Fokozott rendőri ellenőrzést rendeltek el Heves teljes területén augusztus 30-áig. A rendőrség kiemelten ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, különös tekintettel az ittas járművezetők kiszűrésére, valamint az elsőbségi és kanyarodási szabályokra. Az akcióval a jogsértések megelőzése és felderítése, valamint a közrend és a közbiztonság erősítése a cél a Vármegye egész területén, adta hírül a polisz.hu. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon lehet élénk a déli, délkeleti szél. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban, már több felé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet 39-40 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban 19-21 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 5, szerda. Sok boldogságot a névnapos Krisztináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az óra Mario Winans dalával indul, amelyben P. Diddy is közreműködik, aki magánzárkába került, miután összeverekedett egy másik rabbal. Emiatt módosították szabadulásának dátumát is, kitolódott méghozzá 2028. január 24-ére. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt, jó utat, kitartást kívánok a forrósághoz.
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ha egy háromsávos úton két sávot lezárnak, szinte borítékolható, hogy dugó lesz. Ezért szólok előre, hogy az M0-áson, az M3-as és az M2-es között a Megyeri híd felé vezető oldalon ma lezárják a belső és a középső sávot is, 9:30-tól délután 2 óráig. Ez alatt biztos, hogy óriási dugók lesznek, és lassabb a haladása a 8-as főúton Veszprém közelében is, ahol egy kis busz szalagkorlátnak ütközött. A 44-es kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót én is. 0620 55 55 155, Carlos Santana folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék, esküszöm a címe a következő dalnak. Mindjárt 8:30, jó reggelt, hogy meddig tart a forróság, megtudhatjuk a hírek végén. Spoiler, pénteken, szombaton jön a hidegfront a jelenállás szerint. Úgyhogy még pár nap, és hát felfrissülünk remélhetőleg. A 40 fokhoz képest a 30 mindenképpen az lesz. Csak jöjjön már!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Berobban a parlagfűszezon. További útépítések kezdődtek Egerben. Újabb szúnyoggyérítés lesz a Tiszatónál. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Berobbant a parlagfűszezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Újabb ütembe léptek az útépítési munkálatok Egerben. A 25-ös főút városi szakaszán burkolatfestés, aszfaltozás, szegélyépítés és egyéb befejező munkák zajlanak. Emellett a Malom utcai hídnál idéglenes gyalogos lezárás várható. A Kővágó tér és a Felső-Tárkányi csomópont között a burkolati jelek festése, valamint a járdák, kapubejárók és buszmegállók helyreállítása zajlik. Az érintett szakaszon helyenként kisebb terelésekre kell számítani, az Egri úton pedig továbbra is megállási tilalom lesz érvényben a külső sávokban, írja Heol. A Vincellér iskola utca és a Galagonyás utca között szegély- és víznyelőépítési munkák folynak, míg a Király és a Betlen utca közötti szakaszon a baloldali szegélyeket bontják és építik újjá. A 25-ös főút Egri szakasza várhatóan november végéig munkaterület marad. A következő napokban a Tiszatónál is szúnyoggyérítést végeznek a szakemberek. Bár az alacsony vízállás miatt idén kevesebb a természetes szúnyogtenyészőhely, a tó változó vízállású területei továbbra is kedveznek a lárvák fejlődésének. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a kertvárosi területeken egyre nagyobb gondot okoznak az inváziós fajok, köztük az ázsiai tigris szúnyog. A lakosságot arra kérik, hogy a házak körül szüntessék meg a pangóvizeket, mert ezekben is könnyen elszaporodhatnak a szúnyogok. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon lehet élénk a déli, délkeleti szél. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet 39-40 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban 19-21 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Esztefem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 5-én, szerdán. Sötét pirosba borult az ország a hőtérképeken. 40-41 fokok. Ilyet nem nagyon tapasztaltunk korábban. Hogy mennyire kell hosszú távon berendezkedni erre a fajta időjárásra, nem tudom. Remélem, hogy csak átmeneti. Tényleg. Ami viszont biztos, hogy a folytatása a Heavy D and the Boys slágerével telik. Now That We Found Love a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, itt az ideje meghallgatni újból a legfrissebb híreket. A végén időjárás jelentés, de hát sajnos nincs új a nap alatt. Marad a forróság, az embertelen, sivatagi, tikkasztó hőség 40-41-42 fokkal. És itt lesz majd egy hasonlattal a Rascal Flatts Life is a Highway. Ha az élet egy autópálya, akkor most tele van déli bábbal. Hozom majd a Hooligans-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Tréger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Védekezzünk a kullancsok ellen. Víztakarékossági intézkedések a megyében. A héten zajlik a Gárdonyi Napok Egerben. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Nébih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányulva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: Az elsőfokú vízkorlátozás miatt több hevesi településen is takarékossági intézkedéseket vezettek be. 60-ban leállították a főtéri szökőkutakat és a párakaput, Egerben pedig több helyen idéglenesen kikapcsolták a díszkivilágítást, emellett a strandon és a Törökfürdőben is korlátoznak egyes szolgáltatásokat. A lakosságot arra kérik, hogy mellőzzék a vezetékes vízzel történő locsolást, autómosást és a medencék feltöltését. A cél az ivóvízkészletek megóvása, valamint a víz- és energiafelhasználás csökkentése a tartós hőség idején, írja a Heol. Hétfő este kezdetét vette az idei Gárdonyi Napok rendezvény sorozata Egerben. Az augusztus 7-éig tartó ingyenesen látogatható programokon koncertek, családi események, rendhagyó tárlatvezetések, kosztümös városnézőséták és irodalmi estek várják az érdeklődőket. Szerdától a Gárdonyi Géza Emlékház kertje is benépesül, ahol a Gárdonyi Mesekert kínál programokat a családoknak, írja a heol.hu. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon lehet élénk a déli, délkeleti szél. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet 39-40 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban 19-21 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Augusztus 5-én szerdán, ha Krisztina nevű ismerőse van bárkinek is, ne felejts el fölköszönteni, a mai az ő névnapjuk. Sok boldogságot, kedves Krisztinák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára Ed Sheeran jön, ebben az órában hallgatunk majd Sharamot, itt lesz Nelly Furtado Timbalanddel az En Vogue, az órát pedig egy Madonna feldolgozása, Madhouse Like a Prayer-re indítja. Max Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Két gyors, friss közlekedési hír. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé, a kiszáradt fákat vágják Baracska közelében. A 37-es kilométernél a külső sávot lezárták, így kisebb torlódás alakult ki, és sokkal nagyobbra lehet számítani az M0-áson, ugyanis perceken belül 9:30-tól délután 2-ig lezárnak a 3-ból 2 sávot a Megyeri híd felé vezető oldalon az M3-as és az M2-es csomópont között. Jó utat az autós hírek után, autós zene a Verdák Betét dalával, a Rascal Flatzian a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a szerda reggel is. Hamarosan az En Vogue dalát indítom, majd a Free Your Mindot, és éjjel ott várok rád a címe, Dr. Béres és Mangurájz feldolgozásának. Hát ez most abszolút jó választás, az éjszakák legalább nem észbontóan forrók, csak trópusiak. Most már sajnos legalábbis a nagyvárosokban az éjszaka sem hoz felfrissülést. A folytatás viszont Nelly Furtadóval és Timbalanddel telik. Jön a Promiscuous a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, annyiszor mondtuk már, de nem lehet elégszer hangsúlyozni a folyadékpótlás fontosságát a forróságban. Ha mindenképpen kint kell lennünk, akkor gondoskodjunk bőrünk védelméről is, ha pedig be kell ugranunk valahová, semmiképp ne hagyjunk a kocsiba házi állatot, gyermeket aztán meg pláne nem. So Many Times, a Gágyó dala folytatja a szerda reggelt.

0: és hozom a Honey Beast-et is.
1: És most se is jön már, szálló lufi, mit vártál? Egy perc csak bódottál, és emlék élet, cuda élet.
0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Nőtt a súlyos balesetek száma Hevesben. Fokozott rendőri ellenőrzés indult a megyében. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Emelkedett a súlyos közúti balesetek száma a vármegyében. A friss KSH adatok az idei első fél évre vonatkoznak. Összesen 86 súlyos sérüléssel járó baleset történt, míg egy évvel korábban csak 63.

0: Júniusban különösen sok volt a súlyos eset, 21 balesetben 22 ember sérült meg. Ugyanakkor kedvező, hogy az első 6 hónapban 5 halálos baleset történt, ami kevesebb a korábbi évek adatainál. A legtöbb balesetet továbbra is a gyorshajtás, az elsőbségadás elmulasztása és a szabálytalan kanyarodás okozza. Fokozott rendőri ellenőrzést rendeltek el Heves teljes területén augusztus 30-áig. A rendőrség kiemelten ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, különös tekintettel az ittas járművezetők kiszűrésére, valamint az elsőbségi és kanyarodási szabályokra. Az akcióval a jogsértések megelőzése és felderítése, valamint a közrend és a közbiztonság erősítése a cél a vármegye egész területén, adta hírül a polisz.hu. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon lehet élénk a déli, délkeleti szél. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már több felé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet 39-40 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban 19-21 fokig hűl a levegő.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, kitartást kívánok az újabb forró naphoz. Az óra azzal az Eminemmel indul, akinek volt felesége, rendőröket harapott meg, és sokkolóval fékezték meg, miután elfogató parancsot adtak ki ellene. Indítom a stent, ha dugó baleset van, bárki Krisztinát szülinapost ünnepelne, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei ma este is mixben szólnak majd. A szerda a Poppy, 6-tól a házigazda White Boy, 7-től pedig Effendi hozza az ezredforduló legnagyobb pop kedvenceit mixben itt a Besten. Közülük most Montel Jordan indul a This Is How We Do It.

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt hiszem, minden autós egyetért azzal, hogy nincs idegesítőbb dolog, mint araszolni lépésről lépésre egy dugóban. Ha pedig ez ilyen 35-40 fokokkal párosul, akkor kifejezetten idegőrlő lehet. Sajnos ez a helyzet most is például az M1-esen Hegyeshalom felé Herceghalomnál, ahol egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat. 4-5 kilométeres most ott a dugó. Dolgoznak az M0-áson, az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon. A háromból két sávot lezártak délután 2-ig, ott is lassabb a haladás. És baleset történt korábban a 71-es főúton Badacsony-Tomai közelében. Két autó ütközött, a 76-os kilométernél a főúton félpályán megindult a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön jön a délelőtt utolsó órája, tele jobbnál jobb zenékkel, ezek közül hadd ajánljak azért egy-kettőt. Esküszöm, a spanyol tengerparton kellemesebb az idő, mint nálunk, és ráadásul tenger is van. Hogy milyen is ez, kapunk egy kis ízelítőt a Negrocantól. Szolnoki Péter hangját pedig mostantól már csak felvételről halljuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent itthon a vízfogyasztás, készüljenek az allergiások, több hullámban támadnak a pollenek. Lerohanták Montenegrót a turisták, elesett több határátkelő. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarékosra. Vízhasználatra. Országszerte csak nem

0: 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Berobban a parlagfűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollenkoncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
1: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából aszmásrohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
0: Több mint 630 ezer turista lépte át Montenegró határait a múlt hét végén. Három nap alatt többen érkeztek a balkáni országba, mint ahányan ott élnek. Az áradat komoly fennakadást okozott a határátkelőknél. Horvátország felől 20 kilométeres volt a torlódás. Volt, akinek 28 órát is várnia kellett a bejutásra. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Startol, augusztus 5-e szerda, délelőttjének utolsó 60 perce az Élen Arás Boro Boro című dalával, jön a Mencs meg szerelem, és az ausztrál Savage Garden is mindjárt Truly, Madly, Deeply. Hívható SMS Viber 0620 55 155 kedves Krisztinák, sok boldogságot, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
3: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Like no other.

Best FM, a legjobb zenék. Rég örültünk ennyire kánikulának, mert hogy kánikula váltja a forróságot, és ez a lényeg a mondatban. A hétvégén, addig viszont a 42 fok sem kizárt ma sem, és ami további jó hír, hogy hétvégére emelkedhet a Duna víz szintje is. Pénteken egyébként 7-8 fokos felfrissülést hozó hidegfront lép be az országban, már a Dunántúlon érezhető lesz, délkeleten, szombaton enyhül majd a forróság. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, ha nem kevésbé forró Los Angelesből. Dallunis, I got five on it a besten.

0: FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk, délután 2-ig a 3-ból 2 sávot lezártak az M0-áson, az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon. Most 2-3 kilométer ott a torlódás, ennél nagyobb 4-5 kilométeres a dugó az M5-ösön Röszke felé, Lajosmizse közelében, ahol csomópontépítés zajlik, és szintén 4-5 kilométeres továbbra is a torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé, ahol Herceghalom közelében egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Frissen kipihenve megérkezett Majoros Rita, és egy igazi latin karnevál kerekedik a legfőbb.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is termeli az áramot az utolsó paksi turbina, már idén közelebb kerülhetünk a korszerű HÉV flottához. A házalóktól akarják megóvni az időseket. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, ezt üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. Még idén kiírják a közbeszerzéseket a HÉV flotta megújítására, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a szentendrei, a ráckevei és a csepeli vonalra érkeznek majd a 120 méter hosszú, akadálymentes és klimatizált motorvonatok. A 42 szerelvényt uniós forrásból vásároljuk meg. Az első 2030-ban már nálunk lehetnek. A miniszter hangsúlyozta, a HÉV-nek kényelmében, minőségében és gyorsaságában is valódi alternatívát kell kínálnia az autózással szemben. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők, többek között a ravaszkodó ezermestereket, illetve a különféle termékekkel házalókat akarják kivonni a forgalomból. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől, Eitmann Norberttől.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze kettőt érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én

0: környékén éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhely közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások kétharmadát egyébként bányarobbantások idézték elő. Péntekig kell kitartanunk, utána enyhülés, mondom a részleteket. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes szerdát és hűsítő kis perceket vagy órákat kívánok önöknek. Hát remélem, hogy ebben azért részük lesz. Én a dalok tekintetében mindent megteszek. Majoros Rita vagyok, egy kis pihenés után visszatértem, és hozzom igazán a hűsítő dallamokat, úgyhogy Afromedúzával már indítok is. Jön a Passilda. Szép napot!
2: Lesztek!

Best FM a legjobb zenék. Will Smith Man in Black dalával megy tovább a délután. Remélem, hogy bírják még ezt a nagy meleget. Egy-két napot kell elvileg kibírni, és a hétvégén már csökken a hőmérséklet. Legalábbis ezt ígérik az időjósok, úgyhogy én is ebben próbálok bízni, és egy picit hűsíteni magamat is. A hetediken lakom, és nincs légkondi, úgyhogy nekem ide bejönni a rádióba is igazából maga a megváltás, úgyhogy hát tartsunk ki együtt a mai délutánon, és hozom a hűsülős dallamokat, akár munkában hallgatnak minket, akár home office-ban, akár menet közben, tartsunk ki együtt. Mondjuk Jerry Halliwell-lel is jön a Michi Colatino, Karamell és a Várt-váratlan. Hozom a napkérdését is hamarosan, természetesen mindenféle információt, de a főszerepben ma is a legjobb zenék lesznek, úgyhogy Will Smith Man in Black, már beígértem, és be is tartom az ígéretem. Legyen szép napjuk!

0: Budapest FM a legjobb zenék. Ma délután is számítok önökre, ha útinfókról van szó. Bármerre járnak az ország útjain, és van infójuk, látnak, tapasztalnak valamit, nagyon megköszönöm, hogyha ránk is gondolnak, és esetleg elküldik az infót, vagy felhívnak vele a számunk 0620-5555-155. Amit jelen pillanatban is tudok mondani, hogy az M0-es autóúton az M3-as és az M2-es csomópontok között a Magyari híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométerek között folyik a munka. Lezárták a külső és a középső sávot, és ez előre láthatólag délután 2-ig így is lesz. Csak egy sáv lesz járható, úgyhogy közel másfél kilométeren már most is torlódik a forgalom. 0620-5555-155, még egyszer a számunk, ma is számítok az infókra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gáspár Laci és Mégis forog a föld slágere zárta az órát, de mindjárt nyílik a következő, csak előtte még egy órakor meghallgatjuk a friss híreket. Addig van még pár percünk, úgyhogy gyorsan beharangozom a következő órát. Itt lesz Usher és Ludacris dala a Yeah. És zenél majd Charlie és Curtis-szel, itt lesz a Maradunk végig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre jobban spórolunk a vízzel, de így is sok felé van korlátozás. 2000 léghűtött helyen frissülhetünk fel, országszerte végzetes siklóernyős baleset Baranyában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarékra. Vízhasználatra. Már 629 településen rendeltek el valamilyen szintű vízkorlátozást, írja reggeli összesítésében a kormány.hu oldal. Tegnap 300 megawatt energiát sikerült megtakarítani a lakosság és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásával. Az extrém magas hőmérséklet miatt 17 vasútvonalon, valamint a hév vonalakon rendeltek el sebességkorlátozást. Több mint 2000 léghűtött helyiség várja a felfrissülésre vágyó embereket országszerte, ezeket bárki igénybe veheti, üzente közösségi oldalán a kormány. A lista a katasztrófa védelem honlapján érhető el. Az összesítésben művelődési házak, önkormányzati épületek és idős otthonok mellett boltokat és bevásárlóközpontokat is találni, a Bács-Kiskunvár megyei Ágasegyházától Zaláig, egészen pontosan Zalavárig. Halálos balesetet szenvedett egy siklóernyős Baranyában a Villányi-hegységben, a Szársomjón történt a tragédia, a sportoló egy sziklára zuhant. A palkonyai önkéntes tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, mentőhelikoptert is riasztottak, de már nem tudtak segíteni rajta. Még vizsgálják, miért nem tudta elkerülni a végzetes manővert a siklóernyős. Újabb selejtező kör jön a magyar csapatok számára az európai futballkupákban. Az Európa Liga harmadik fordulójában a Fradi ma este a lengyel Górnik Zabrze ellen lép pályára a Grupamában. A Debrecen a dán Köbenhavent fogadja holnap, a Győr pedig a Riga otthonában vendégeskedik, ugyancsak csütörtökön a Konferencia Ligában. A visszavágókat a jövő szerdán is csütörtökön rendezik. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek, 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget, nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is erre számíthatunk, ez lehet a tetőzés napja.

0: péntekre ugyanis többfokos enyhülést várhatunk. 29-34 fok jelenti a csúcsot, a hétvégén viszont ismét emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt egy óra is, most már 4 perccel megy tovább a nap, és ez a jó kis szerda délután a legjobb zenékkel. Én Majoros Rita vagyok, hamarosan felteszem a nap kérdését, de előtte jön még a Backstreet Boys és a Larger Than Life. Itt lesz majd Sikén és a Love on the Run, jön most Usher és Ludacris de la Yer, egy kicsit Lil Jonnal és Bully hangulattal.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hát vidám délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, és egy igazán vidám témát hoztam így szerda délutára. A nap kérdése az, kinek mi volt a legkínosabb szituáció, amikor rájött a röhögő görcs. Én azt gondolom, hogy vagy azt gondoltam sokáig, hogy hát a röhögő görcs ezt ki lehet nőni, és hogy már felnőttként nem lesznek ilyen pillanataim. Hát szerintem még több van, és annál kínosabbak. Számomra a legkínosabb az volt, amikor egyszer az éjféli misén karácsonykor rám jött a röhögő görcs. A nővéremmel vannak azok a pillanatok, amikor elég csak egymásra néznünk, és már tudjuk, mire gondol a másik, és jön, és apukám a legnagyobb mókamester, ő ült közöttünk, és még rátett egy lapáttal, és én olyannyira nevettem, hogy kiestem a padból az éjféli misek közepén, amikor éppen mindenki csendben imádkozott. Nagyon-nagyon ciki volt, és egyszerűen nem tudtam abba hagyni, de borzasztóan szégyeltem magam. Szóval, hát így utólag persze vicces, de hogy már felnőtt voltam bőven, szóval nem az volt, hogy egy gyerek röhögő görcsöt kapott, szóval annál cikibb volt. Úgyhogy jöhetnek a legkínosabb helyzetek, amikor ránk jött a röhögő görcs. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Aztán ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat, vagy hívjanak fel, hogyha van kedvük akár erről csevegni. Miközben isteni zenéket hallgatunk, úgyhogy jön is Dante Tomászt és a Miss California, és jön egy kis nyári tengerparti, óceánparti hangulat.

Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Kacsi írta a Margit körútról, hogy baleset történt a Megvárt-liget és a Szénatér közötti szakaszon. Köszönöm szépen az infót, és érkezett a Bajcsi-Zsilinszky útról is, hogy a nyugati pályaudvar előtt, a nyugati tér előtt is baleset történt. Köszönöm a Budapest információkat is. 0620-55-55-155, ide jöhet, hogyha bárki bármit lát az utakon. Hármas főúton Forróbel területén egy autó hajtott árokba, a 220-as kilométernél felpályán halad a forgalom, ezt is kaptam. Az M0-es autót keleti szektorán, pedig az M5-ös autópálya felé egy defektes kamion áll, a Kistarcsa Cinkotta csomópont lehajtójánál. A 60-as kilométernél mind a lehajtóágon, mind a külső sávban útszűkület mellett lehet haladni, úgyhogy legyen mindenki óvatos. 0620-55-55-155 jöhetnek az üzenetek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 2 órához érkeztünk, van még pár percünk a legfrissebb hírekig, de nagyon gyorsan pörög ez a szerda délután, úgyhogy húzzunk bele a következő órába is. Ezt megtehetjük majd a Bermudával, itt lesz a London.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is működik az utolsó paksi turbina. Az állatoknak is megterhelő a hőség. Jönnek a papírból készült ceruza elemek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő még tegnap arról beszélt, hogy az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban. Rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Már idén piacra kerülhetnek a papíralapú elemek. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagy méretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarátabb és könnyebben újrahasznosítható, az első példányok pedig évvégén jelenhetnek meg egyes elektronikai termékekben. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Adásban is mindenkinek 2:04:05 mert tovább a jó hangulat és ez a nyári forróság. Még legalább péntekig, úgyhogy hűsöljünk a Bastille-jal, jön a Pompei ebben az órában. Én Majoros Rita vagyok, de a Jamiroquai Can't Hide The Light is hozom. Kelly Clarksonnal pedig már indítom is az órát. Csodás napot mindenkinek!
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy kinek mi volt a legcikibb, legkínosabb helyzet, amikor rájött a röhögő görcs. Na nézzük, milyen üzenetek érkeztek. Azt írja Gábor, munkahelyi online meetingen azt hittem, le vagyok némítva. Hangosan kommentáltam, hogy ez még meddig fog tartani? Persze nem voltam némítva, a főnök csak annyit mondott, hallottuk Gábor, és én nyilván elszígyeltem magam, de olyan szintű röhögő görcs jött rám, hogy ki is kellett lépnem a meetingből, de hál' Istennek egyébként nem lett pác belőle. Még jó. Dori is írt, jogán mindenki csendben meditált, amikor valakinek hatalmasat kordult a gyomra. Egymásra néztünk a barátnőmmel, és onnantól végünk volt, sírva nevettünk, és ki is kellett mennünk az óráról. Meg tudom érteni. Laci is írt, a boltban elcsúsztam a nedves padlón, de nem estem el, hanem valami furcsa tánc lépésekkel egyensúlyoztam végig a soron. A végén még meg is tapsolt egy néni, de hát egyszerűen nem bírtam ki nevetés nélkül. Imádom ezeket a sztorikat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek, de ha felhívnának és inkább elmesélnék a történetet, azt is nagyon-nagyon szívesen fogadom. Mellé pedig isteni zenék a folytatásban, ezeket pedig ígérhetem. Jön mindjárt Robbie Williams és az Angels, előtte pedig a Kent Heat 1999-ből a Jamiroquai-tól. Ezzel a dallal pedig az énekes JK-nek az volt az egyetlen célja, hogy egy olyan dalt írjon, amit nem lehet ülve végig hallgatni. Hát ez ilyen. Kent Heat itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Az M0-as autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé Csömörnél egy kis teherautó a korlátnak hajtott. A 62-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, és már több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy kamion és egy kis teherautó ütközött az M0-as csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sáv zárva is van, a baleset helyszíne mögött legalább 1 kilométeres már a torlódás. Van egy budapesti információm is, a Margit körúton baleset történt a Mehvárt liget és a Széna tér közötti szakaszon. Nagyon szépen köszönöm ezt az infót is, illetve most futott be egy, hogy a Könyves Kálmán körúton is baleset történt, méghozzá az Albert Flórián úti kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Berobban a parlagfű szezon, további útépítések kezdődtek Egerben, újabb szúnyoggyérítés lesz a Tiszatónál. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Berobbant a parlagfű szezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Újabb ütembe léptek az útépítési munkálatok Egerben. A 25-ös főút városi szakaszán burkolatfestés, aszfaltozás, szegélyépítés és egyéb befejező munkák zajlanak. Emellett a Malom utcai hídnál idéglenes gyalogos lezárás várható. A Kővágó tér és a Felsőtárkányi csomópont között a burkolati jelek festése, valamint a járdák, kapubejárók és buszmegállók helyreállítása zajlik. Az érintett szakaszon helyenként kisebb terelésekre kell számítani, az Egri úton pedig továbbra is megállási tilalom lesz érvényben a külső sávokban, írja Heol. A Vincellér iskola utca és a Galagonyás utca között szegély- és víznyelőépítési munkák folynak, míg a Király és a Betlen utca közötti szakaszon a baloldali szegélyeket bontják és építik újjá. A 25-ös főút Egri szakasza várhatóan november végéig munkaterület marad. A következő napokban a Tiszatónál is szúnyoggyérítést végeznek a szakemberek. Bár az alacsony vízállás miatt idén kevesebb a természetes szúnyogtenyészőhely, a tó változó vízállású területei továbbra is kedveznek a lárvák fejlődésének. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a kertvárosi területeken egyre nagyobb gondot okoznak az inváziós fajok, köztük az ázsiai tigris szúnyog. A lakosságot arra kérik, hogy a házak körül szüntessék meg a pangóvizeket, mert ezekben is könnyen elszaporodhatnak a szúnyogok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes szerda délután mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, borzasztó ez a hőség. Kapunk egy kis felfrissülést a következő napokban, még nem holnap, majd péntektől, és utána minden igaz jövő héten megint visszatér majd a meleg. Hozom a részleteket, mellé a dalokat, itt a Far East Movement.
1: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Azt megmondani, hogy egy hét múlva milyen idő lesz, ezt csak sejteni lehet, de pontosan szerintem megmondani nem. Viszont ivóvíz és hűsölési lehetőség a város ivókutyai folyamatosan üzemelnek. Dobótéren, az Erzsébet udvarban, az Eszterházi téren, a Gólya utcai játszótérnél, a Kovácsi Jakab utcai játszótérnél, a Kölcsei téren, az Olasz utcai játszótérnél, a Pásztorvölgyi játszótérnél, a Pirker téren is van, a Szent József parknál és az Érsek kertben a játszótérnél, valamint a kutya futtatónál. Az utcai szociális munka keretében az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény munkatársai a hőség idején is folyamatosan segítik a rászorulókat, ásványvizet osztanak, gondoskodnak a megfelelő folyadék ellátásról. A polgármesteri hivatalban nyitvatartási időben bárki betérhet egy kis hűsölésre és egy pohár hideg vízre, emellett a gondozási központokat is megnyitják a lakosság előtt, ahol légkondicionált helységek állnak rendelkezésre. A hőség idején bárki betérhet egy kis hűsölésre, és a következő helyszínek ezek: a Lajosvárosi Gondozási Központ, az Ifjúság utca 9-es szám alatt, a Zellervár Gondozási Központ a Hadnagy utca 34 szám alatt, a Felsővárosi Gondozási Központ az Olasz utca 2 szám alatt, a Felnémeti Gondozási Központ a Kovácsi Jakab utca 102-es szám alatt, és a Belvárosi Gondozási Központ az Érsek utca 11 szám alatt. Nagyon figyeljünk embertársainkra, és hogyha azt látjuk, hogy valaki nem érzi jól magát, mindenféleképpen próbáljunk meg segíteni neki, megkérdezni, hogy mi a probléma. Érkezik Dérhenné, előtte pedig itt van Liza Stansfield, most a Besten.

0: 15 óra 35 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon sokáig. Augusztus 5-e van, a Krisztinák a fő névnaposok, egy latin eredetű női név. A jelentése keresztény, Krisztushoz tartozó. Eredetileg a Krisztina a Christianus latin férfi névből eredeztethető, annak nőiesített változata. Az ókorban még nem volt ismert, csupán Krisztus születését követően alakult ki, majd a kereszténység kialakulásával vált használt női névvé. Csak latin területeken ismerték nagyon sokáig, később kezdett el a római hódításokkal elterjedni a világban. Isten éltesse a Krisztinákat nagyon-nagyon sokáig. Azt mondja a számmisztika, hogy némi öntörvényűség jellemzi a névviselőit. Egy feladatot mindig úgy szeretnek elvégezni, ahogyan azt ők a legjobbnak látják. Ritkán engednek beleszólást, még ritkábban engedik meg, hogy irányítás alá vonják őket, vagy a feladatokat, folyamatokat, amelyeket felügyelnek. Általában csak arra koncentrálnak, amit csinálnak, és nem nagyon veszik észre, hogy mi történik körülöttük. Ez egy negatívum, de szerintem ezen lehet azért segíteni. A Krisztinákról mondja ezt a számmisztika nevük elemzése után. Ma ünnepelnek még Ábel, Abélia, Abelina, Áfra, Afrodita, Afrodité, Árven, Emőd, Hargita, Havaska, Hófehérke, Kriszta, Krisztabella, Krisztiána, Krisztin, Lamine, Lucius, Manon, Mária, Nóna, Oswald, Oswalda, Ozsvát, Őzike, Párizs, Peregrina, Szalvátor, Tinka, Viátor, Zebadiás és Zebulon nevű kedves hallgatóink, és Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. A kutyusok közül a Dongo és a Kevin nevűek, a cicák közül a Szucsong, vagy a Szucsi nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Dió, Dióka nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok. Mi jellemző azokra, az oroszlánokra, akik augusztus 5-én születtek, az erényeik, hogy nagyon őszinték, tisztességesek, hűségesek. A hibáik, hogy túlságosan magányosak, magukba tudnak fordulni, és egy kicsit egoisták. Az egészségi állapotuknál azt írja a nagykönyv, hogy a szívükre érdemes külön odafigyelni, és hát ilyen elhízási problémák is lehetnek. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy kiválóak tervezőnek, adminisztrátornak, szerelőnek, akár autószerelőnek is, férfiaknak mondom, mert hogy ez nagyon is érdekli őket. És hogy kik a születésnaposok? Farkas Krisztit Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, jó egészséget neki. Ma van Erdősné Fülöp Krisztinának is a születésnapja, nagyon-nagyon jó egészséget. Dobi Zsuzsanna is a mai napon született augusztus 5-én, Isten éltesse sokáig. Ma van Bali Csabának is a születésnapja, nagyon-nagyon jó egészséget. Ma van Vámos Zoltán Csabának is a születésnapja, minden szépet és jót kívánunk, és ma ünnepel Kovács Ágnes is születésnapot. Remélem, hogy senkit sem hagytam ki, ha igen, írjanak, hívjanak, jön a Fifth Harmony itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik a Gárdonyi Napok keretén belül. Egész héten Gárdonyi Napok itt Egerben, érdemes ellátogatni és megnézni a részletes programokat, de a mai napon kezdődnek a színpadi műsorok a Dobótéren. Este 7 órától a Kustán Ádám trió koncertjét láthatjuk. 8:30-tól jön Hobó egy koncert erejéig. Holnap csütörtökön este 7 órától a Kabaré Band szórakoztat bennünket, az igazi egri csapat, majd 20:30-től a Budapest Bár. Pénteken este 7 órától jön az Anna and the Barbies, és utána pedig 8:30-től a Blaha Louisiana. Gárdonyi Napok, érdemes ellátogatni és megnézni a részletes programokat a közösségi oldalakon. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék meg.

0: Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
1: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
0: Az elsőfokú vízkorlátozás miatt több hevesi településen is takarékossági intézkedéseket vezettek be. 60-ban leállították a főtéri szökőkutakat és a párakaput, Egerben pedig több helyen idéglenesen kikapcsolták a díszkivilágítást, emellett a strandon és a Törökfürdőben is korlátoznak egyes szolgáltatásokat. A lakosságot arra kérik, hogy mellőzzék a vezetékes vízzel történő locsolást, autómosást és a medencék feltöltését. A cél az ivóvízkészletek megóvása, valamint a víz és energiafelhasználás csökkentése a tartós hőség idején, írja Heol. Hétfő este kezdetét vette az idei Gárdonyi Napok rendezvény sorozata Egerben. Az augusztus 7-éig tartó ingyenesen látogatható programokon koncertek, családi események, rendhagyó tárlatvezetések, kosztümös városnézősétek és irodalmi estek várják az érdeklődőket. Szerdától a Gárdonyi Géza emlékház kertje is benépesül, ahol a Gárdonyi Mesekert kínál programokat a családoknak, írja a heol.hu. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon lehet élénk a déli, délkeleti szél. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban, már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet 39-40 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban 19-21 fokig hűl a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délután mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Könyörtelen ez az idő, 39-40 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. Ne legyenek a napon, mindenki bújjon el, hogyha lehetősége van rá. Jön a Bombon, elsőként pedig Carl Wolf.
3: 100,7 Best FM.

16 óra 24 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenénk. Nagyon figyeljenek oda egymásra, ez a legfontosabb ilyen hőségben, ilyen nagyon-nagyon melegben. Az is fontos, hogy sok folyadékot fogyasszunk, főleg, hogyha mi vagyunk a sofőr az autóban, nehogy rosszul lét legyen a vége. 0620-355-6555, hogyha bármilyen információik vannak Eger útjairól. Itt van Tiesto és Bright Sparks a

0: 16 óra 37 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. Eszméletlen meleg van, de vannak olyanok, akik ilyenkor is dolgoznak, sőt, kint a szabadban, mert éppen úgy alakul. A munka, Autómentős Ferike pedig erről tudna nekünk mesélni, és szerintem fog is, mert itt van a vonalban, mi történt Egerben, mi újság van a környéken, az utakon. Szia, Ferikém!
1: Szia, Dudi, sziasztok! Hát odasült a zsírom az aszfalthoz, röviden, tömören, akit egy nyomszos dolgozó itt ül mellettem, és rajtam rög, mondta, hogy pedig ellátott volna nagyon szívesen, hogyha tényleg megsülök nagyon. Na, viccet félretéve, akad munkánk, van bőven lerobbanás, műszaki meghibásodásoktól tömkelege, úgyhogy mint a országos mentőszolgálat arra kér mindenkit, hogy figyeljünk jobban egymásra, illetve megfelelő folyadékmennyiség legyen az autóba, hogy tudjunk iszogatni, kortyolgatni, nehogy rosszul lét legyen vezetés közben, mert az senkinek sem tesz jót. És ha már a jó tanácsoknál vagyunk, képzeld el, hagyd meséljek el neked egy mai napi sztorit. Mátyás Király úton lerobbant egy személyautó. Olyan helyről kaptam meg olyan segítséget, hogy azért néha nagyon jó, hogy így hallgatnak minket a rádióba, illetve hogy ilyen jó lelkű emberek vannak. Egy mozgáskorlátozott hölgy hívott minket segíteni, hogy lerobbant az autója. Ki is mentünk, szedtem volna össze az autót, az én teherautómba ő viszont nem tud felmászni. Na és itt jön a csavar, ha hiszed, ha nem, Drusza barátom, Feri barátom a Suzuki-ból kiküldött egy autót a hölgyért, és bevitte a szervizbe, meg ott megvárták, még én beérkezem, felvették, hogy mi a probléma az autóval, és utána képzeld el, mondták, hogy ne tessék hívni taxit, ne tessék várakozni, ők haza is szállították. Na, emberségből jelesek, én azt mondom
0: gratulálok,
1: neked.
0: Gratulálok, full extrás kiszolgálás, mert így is mondhatnánk, látod? Háztól házig viszik, és főleg segítenek olyan helyzetben, amikor idősebbekről van szó, mozgáskorlátozottakról van szó, és tényleg nehézkesebb az élet nekik. Minden elismerésem akkor a fiúké. Rendben van az autó, vagy tudsz valamit? Vagy hazakerült már a hölgy, nem tudod, hogy mi az?
1: A hölgyet haza is vitték, az autót átvették szervizelésre, javítják, pár napon belül vissza is fogja kapni a hölgy. Úgyhogy nagyon cukik voltak, nagyon aranyosak voltak.
0: Hát ilyet kívánunk mindenkinek, ilyen kiszolgálást, meg ilyen embereket. Főleg, mint említetted, hogy tényleg felhívják a figyelmet sok helyen, hogy ebben a melegben azért jó, hogyha odafigyelünk az embertársainkra. Tudom, van, aki odafigyel az év 365 napján, de ilyenkor tényleg fontos, mert aki nem iszik elegendő folyadékot, elmegy a kép, és akkor csak bóklászik, többen mondhatják, hogy be van rúgva. Ismerek olyat, akire azt mondták, hogy be van rúgva, és nagyon nagy probléma volt, és nem berúgva volt, hanem rosszul lett az utcán, úgyhogy figyeljünk oda egymásra. Ferikém, neked pedig nagyon szépen köszönjük ezt a kis pozitív történetet a mai napra, ez jó volt.
1: Kellemes napot, és balesetmenteset. Sziasztok!
0: 0620 355 65 55-ös, hogyha információik vannak, vagy szeretnének hozzászólni, mesélni, nyugodtan itt megtehetik. Én a Spice Girls itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik a Gárdonyi Napok keretén belül. Egész héten Gárdonyi Napok itt Egerben, érdemes ellátogatni és megnézni a részletes programokat, de a mai napon kezdődnek a színpadi műsorok a Dobótéren. Este 7 órától a Kustán Ádám trió koncertjét láthatjuk. Fél 9-től jön Hobó egy koncert erejéig. Holnap csütörtökön este 7 órától a Kabaré Band szórakoztat bennünket, az igazi egri csapat, majd 20 óra 30 perctől a Budapest Bár. Pénteken este 7 órától jön az Anna and the Barbies, és utána pedig fél 9-től a Blaha Louisiana. Gárdonyi napok, érdemes ellátogatni és megnézni a részletes programokat a közösségi oldalakon. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Nőtt a súlyos balesetek száma Hevesben. Fokozott rendőri ellenőrzés indult a megyében.
4: Köszöntöm a hallgatókat, önök egy jemendi rékát hallják.
3: Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
5: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
3: Emelkedett a súlyos közúti balesetek száma.

0: el heves teljes területén augusztus 30-áig. A rendőrség kiemelten ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, különös tekintettel az ittas járművezetők kiszűrésére, valamint az elsőbségi és kanyarodási szabályokra. Az akcióval a jogsértések megelőzése és felderítése, valamint a közrend és a közbiztonság erősítése a cél a vármegye egész területén, adta hírül a polisz.hu. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon lehet élénk a déli, délkeleti szél. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban, már több felé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet 39-40 fok között mozog majd. Éjjel hajnalban 19-21 fokig hűl a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, eszméletlen meleg van még mindig itt Tegerben, de mondhatnám ezt az egész országban is, szinte mindenhol. Ne felejtsünk el rengeteg folyadékot fogyasztani, és adjunk az állatoknak is friss vizet. Jön Amy Winehouse itt a Besten.
2: 100,7 Beste.

0: nem kopik.
1: 17 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Van egy sebességmérés Kerecsenden. 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, küldjék el nekem, én pedig mondom azonnal mindenkinek, de ha betartják a megfelelő sebességkorlátokat, akkor probléma nem lehet. Jön a Daft Punk, itt a Besten.

0: 17 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jön a vadgesztenye és platánfák permetezése itt Egerben. Eger megyei jogú város polgármesteri hivatala megbízásából a Városgondozás Eger Kft. Augusztus 10-e és 18-a között végzi el a város közterületein található vadgesztenye és platánfák növényvédelmi kezelését. A munkálatok minden nap az esti és éjszakai órákban várhatóak, este 10 óra és hajnali 4 óra között, hogy a lehető legkevésbé zavarják a közlekedést és a lakosság nyugalmát. A város arra kéri a lakosságot, hogy a permetezés idején a közterületen parkoló járművekkel legyenek figyelemmel a munkavégzésre, valamint a kezelt fák környezetében tartsák zárva az ablakokat. Kedvezőtlen időjárás esetén a növényvédelmi munkálatok a megadott időszakon belül elhúzódhatnak, tehát augusztus 10-e és 18-a között permetezik a vadgesztenye és platánfákat itt Egerben. Jön a Depes mód.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, ma 6 és 8 óra között pop stílusú dalokat hallunk, az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Effendivel. Én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta a rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Lángra kapott a szőke tiszagőzhajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárra fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-tól 7-ig én Whiteboy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625551155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával egy.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM-i tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy FM-vel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Emellett fehér hűvédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet

0: zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellőkések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, többfelé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is stabil az utolsó turbina Pakson. Jövő héten összejöhet az országgyűlés. Guatemalában ismét kitört a Fuego vulkán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot a Paksi atomerőmű utolsó működő turbinája, a Duna vízállása pedig egyelőre nem változott. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor korábban arra figyelmeztetett, most tetőzik a hőség, ezért továbbra is fontos az önkéntes áramtakarékosság, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az extrém meleg miatt péntekig marad az otthoni munkavégzés az állami igazgatásban és az állami vállalatoknál, ahol ezt a munkakör lehetővé teszi. A kormányfő arra kérte a magáncégeket is, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a példát. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vénköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orfeusz Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszmélet fesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Ismét kitört a Fuego vulkán Guatemalában, mintegy 1700 embert kellett biztonságos helyre menekíteni. A hatóságok három térségben vörös riasztást rendeltek el, mert a láva, a hamu és a forró törmelék mellett a közelgő esőzések is veszélyes iszapárakat indíthatnak el. A szakemberek szerint a következő 72 óra lehet a legkritikusabb. A Fuego Közép-Amerika egyik legaktívabb tűzhányójának számít. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen.

0: ebben az órában, de mind a kétszer más-más szerepben. Producerként jegyzi a Let Me Blow Your Mind-ot, amely Eve-nek és Gwen Stefani-nak köszönhetően érkezik majd 8 és 9 óra között, a No Degree-ben pedig rapperként tűnik fel Queen Penn és persze a Blackstreet mellett.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe-ból.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít.

Best FM a legjobb zenék. Állandó rezidencia a Las Vegas-i Sphere-ben, illetve ősszel majd két hét alatt 10 fellépés zsinórban Németországban. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez a Backstreet Boysnak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis elősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl félidei showjában ők lépjenek.

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy van-e ilyen kategória a Guinness Rekordok könyvében, de ha nincs, akkor mostantól van, hogy a legnagyobb késéssel megkapott Grammy díj. Mert hogy Eve 26 év késéssel kapott egy aranyszobrocskát egy adminisztrációs hiba miatt idén februárban. Jön a Gwen Stefanival közösen készített

Best FM a legjobb zenék. Mindenféle túlzás nélkül mutatjuk, hogy igazán megtisztelve érezhetjük magunkat, hogy Timbaland ellátogatott a Szegedi Deja Vu Fesztiválra, mert hogy sem előtte, sem utána hivatalos dátum erre az évre nincs már, ahol Timbót élőben lehet, vagy lehetett volna látni. Jöjjön most Nelly Furtadóval, Justin Timberlake-kel, és a Give It To Me-vel itt a Best

Best FM a legjobb zenék. Túlnyomó részt azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek. 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze ugye No Diggity-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszagűz hajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést, a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta el rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Lángra kapott a szőke tiszagűz hajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók többi sugárral fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból.

0: délelőtt többfelé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Ugyan nincs konkrétum, de gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy 2027-ben és 2028-ban elindul majd Kylie Minogue világkörüli turnéja, amelyel karrierének 40. évfordulóját hivatott megünnepelni, és hogyha lehet inni az újabb fletykáknak, mindeközben a Netflix vagy a színfalak mögött fog majd forgatni a turné során. Jön az In Your Eyes!
2: Ez a Night Shift a Best

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag. Azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint korábban már annyiszor. Szia, úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

Best FM a legjobb zenék. Még úgy bő két órán keresztül tessék számítani a szokásos korlátozásokra az Üllői úton a stadion környékén, mert hogy meccs van, úgyhogy Albert Flórián út, Üllői út, Fék utca, Gyáli út, Látióta utca felejt.

Best FM a legjobb zenéket, családi zenekar érkezik, a Follow Will testvérek, nevezetesen Caleb, Nathan, Jared és Matthew, vagyis a Kings of Leon. Jogos a felvetés, hogy miért nem valami családi nevet választottak zenekar névnek? Hát tulajdonképpen azt választottak, mert hogy édesapjukat és apai nagyapjukat is Leonnak hívták, úgyhogy egyfajta tisztelgés az ő nevük, apukájuk és nagyapjuk előtt. Kings of Leon, Use Somebody, ezen itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: gotta get paid.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, emellett fehér hűvédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
2: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken

Jazz FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófriller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok 2. része. Most meg

Best FM a legjobb zenék, a most érkező zenei project, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth Ann Boyle énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, aki az E17-hez hasonlóan pont úgy gondolja, hogy it's alright, hát mikor legyen 40 fok, ha nem nyáron? Hát akkor neki jó hírem van, holnap 40 fok lesz. Se szél, se felhő, se csapadék, semmi nem fogja ezt a 40 fokos kánikulát enyhíteni, aztán pénteken majd jön az enyhülés, záporra, zivatarra, meg némi hidegfronttal, és 34 fokos maximummal, de addig is ki kell bírni a hónapot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Szexuális kisugárzású hölgy. Ezt jelenti a Bootylicious, amely a booty, mint hátsó fertá, és a delicious, mint ízletes szavak összevonásából született meg. Már a Destiny's Child előtt is létezett ez a szó, de hát nekik köszönhetően lett ez annyira elterjedt, hogy még az Oxford értelmező kézi szótárba is bekerült. Jön a Destiny's Child!
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, bármennyire is nagyot ment az Oasis Wonderboy-ja, hála az angol szurkolóknak és az angol csapatnak a futballvilágbajnokságon. Mégsem sikerült a bravúr, pedig milyen szép is lett volna, hogy 31 év után ismét az angol kislemezlista élén landol ez a dal, de azért nincs oka szomorúságra, mert hogy a Spotify globális listáján felkerült az első helyre a Wonderwall, ezért itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a most érkező Madonna a videóklipjének elején a limósofőr hátrafordul, és csak annyit kérdez, hogy is you Madonna? Hát a világ nagy része akkor még nem tudta, hogy ki is ez az Ali G. Angliában már természetesen ismerték az Eastains Massive legkeményebb gangsterét, de hát nem csak ezzel a karakterrel, de Sacha Baron Cohennel is csak akkor kezdett megismerkedni az egész világ. És idén október 23-án jön a második egész estés Ali G film. A holnapi Night Shift is

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Big Rock.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat